0: Ez kapcsolatban van viszont, hogy erről lehet, hogy erről lehetne várni, brezőke kapcsolatban viszont.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Brazil.